0: Hallgasd a Free Rádió Conselveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Nap.